0: dozvoljete nam se čini da smo mali za velike snove.
1: A onda shvatimo da upravo veliki snovi pomažu da rastemo.
0: Korak po korak, dan po dan, sam po sam.
1: E, baš o tome govori i naredna pjesma. Ema, ište je koza od Kotorban. E,
2: nađo sipam da se da. I nađo bodopadok. És örülök, hogy itt láttak, köszönöm a meghívást, és jó szórakozást kívánok a dalomhoz.
1: Zahvaljujem na pozivu i želim da svi uživamo večeras u njenoj pjesmi. Ema Farkaš, Mađarska, Big Bang!